0: Ja ne pitam.
1: Ladislav Sendecki. Wolf Kerschek. The NDR Big Band.